0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elrajtolt az idei diák olimpia sorozat. Élénk marad az északias szél. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidő sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást, 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: kollégák, összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltott húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését, és itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt, és tevékenységkorlátozás is történt. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. Az internetes oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak, ismert egészségügyi szolgáltatók nevére, arculati elemeire hasonlító felületeken, így próbálva elnyerni a fogyasztók bizalmát. A hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
1: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
0: Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A parlagfő pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, írja a jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, az élénk szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Kora őszies időre készülhetünk ma, túlnyomóan tiszta, derült marad az ég felettünk, a napsütés csak néhol zavarhatják majd kisebb felhősödések, esni sehol nem fog. Élénk erős marad, ugyanakkor az északi, északnyugati szél, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, a szél még sok helyen lehet élénk, 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Ez itt az ősz első vasárnapi rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. Szeptember 6-a van, a pontos idő 6 óra 10 perc, és ma a zakariásoknak kívánok boldog névnapot. Fantasztikus rockzenékkel várlak benneteket már az első 60 percben is. Szólóban énekelnem sokára John Bon Jovi, indián táncot lejt az Anthrax, és zenél majd a Kiss is. Most pedig a főnök érkezik New Jersey-ből. Ő nem más, mint Bruce Springsteen és a Dancing in the Dark.

rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 7 perccel járunk fél hét előtt, és holnap után lesz 36 éve, hogy Jon Bon Jovi szólóban is az amerikai slágerlista élére került, méghozzá a Blaze of Glory című első önálló kislemezével. A Samoa Young Guns 2, azaz a Vadnyugat fiai 2 című western film betét dala volt, Angliában is a második helyig menetelt, és a következő évben Golden Globe díjjal is jutalmazták. Ez a klasszikus szól most nálunk is, amiben a gitárszólót nem kisebb név, mint Jeff Beck játszotta fel. Ez a Blaze of Glory.

0: Rock FM.
1: Fél hét után egy rövid életű New Yorki banda következik, akiknek tulajdonképpen mindössze egy slágere volt. Azonban azt a mai napig mindenki ismeri. Ők a Ram Jam és a Blackberry. Ez szól már is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elrajtolt az idei Diák Olimpia sorozat. Élénk marad az északias szél. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
3: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
2: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást, 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 10 perccel járunk 7 óra előtt, és szeptember 10-én lesz 51 éve, hogy megjelent a Kiss Alive című koncertlemeze. A korunk három szinte észrevétlenül maradt stúdióanyag után meghozta a banda számára a mainstream áttörést, nagyrészt a következő dal élő verziójának köszönhetően. Nálunk most a stúdió változat forog. Ez a Rock and Roll All Night.

0: és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltott húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését, és itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. Az internetes oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak ismert egészségügyi szolgáltatók nevére, arculati elemeire hasonlító felületeken, így próbálva elnyerni a fogyasztók bizalmát. A hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
1: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
0: Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A parlagfő pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, írja a jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, az élénk szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Kora őszies időre készülhetünk ma, túlnyomóan tiszta, derült marad az ég felettünk, a napsütés csak néhol zavarhatják majd kisebb felhősödések, esni sehol nem fog. Élénk erős marad, ugyanakkor az északi, északnyugati szél 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, a szél még sok helyen lehet élénk, 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok minden korán kelőnek. Ez itt az ősz első vasárnapi rock reggele. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 8 perccel, és megyünk is tovább a legkirályabb rock zenékkel. Perceken belül velünk lesz a The Cult, jön az Alice in Chains, és érkezik a Motley Crue is. Ez pedig a Boston és a More Than a Feeling.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 7 óra 22 perc van, és ma 59 éves William Duval, az Alice in Chains újkori ritmusgitárosa és társénekese. William idén 20 éve a banda tagja, a most következő dalban pedig már őt hallhatjuk. Ez a Check My Brain.

0: Rock FM. A folytatásban a The Clash következik, akik csak annyit kérdeznek.
1: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: 3 hetente üléseznek a honatják, megújul a Nemzeti Gyászpark, 30 fok alatt maradnak a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át az országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket. A B-heteken hétfőn ülésezik a parlament, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek. A 3. C-héten a képviselők választókerületi és egyéb feladataikkal foglalkozhatnak. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető Nemzeti Gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiunknak Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
3: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezőjének helyszíne, a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, a 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra. Régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
2: Megvendégelik a kerékpárosokat, idén ősszel ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szeptember 16-án országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a kerékpára a munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a bringázást. A helyszínek listája elérhető a Magyar Kerékpáros Klub honlapján. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A legfrissebb szennyvíz adatok ugyanis a kórokozó örökítőanyag koncentrációjának enyhe emelkedését mutatják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a vírus örökítőanyaga Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, a főváros agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécset volt kimutatható. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sokfelé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 7 perccel járunk 8 óra előtt, és most kedden volt 37 éve, hogy a boltok polcaira került a Motley Crue Dr. Feelgood című nagy lemeze. A korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a Kickstart My Heart, a Without You, a Don't Go Away Mad, Just Go Away, a Same Old Situation, vagy az első kislemezre másolt címadó tétel. Az anyaga megjelenését követően az amerikai albumeladási lista élire repítette a csapatot. Végül több mint 6 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban, és azóta is a banda legsikeresebb, és a kritikusok szerint is legjobban sikerült alkotásának számít. Szóljon most a korong előfutáraként szintén a napokban 36 éve megjelent kislemez, ami egészen a 6. helyig verekedte magát az amerikai slágerlistán, ami azóta is a zenekar legelőkelőbb pozíciójának számít. Ez a Dr. Feelgood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyet és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Kevesebb a tojás, de hiány nem várható. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán.

0: iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
1: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
0: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást, 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel szeptemberben is, velem Dandó Ádival. 8 óra után is hozom nektek a legjobb rockzenéket. Nem sokára érkezik a Van Halen, itt lesz a Black Sabbath, és énekel majd Deák Bill Gyula is. Most pedig Bob Seger és a Silver Bulletben folytatja. Ez az All Time Rock.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Most szerdán volt 42 éve, hogy a Van Halen utoljára lépett színpadra az eredeti felállásban, a Monsters of Rock turné nürnbergi állomásán. Legközelebb csak majdnem napra pontosan 12 évvel később, 1996. szeptember 4-én jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt, amikor az MTV VMA gálán átadták a legjobb férfi előadónak járó díjat. És most nálunk is a klasszikus négyes következik. Ez a Running with the Devil.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lezárult az idei nyári ellenőrzés, nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés. A NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltott húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését, és itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. Az internetes oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak, ismert egészségügyi szolgáltatók nevére, arculati elemeire hasonlító felületeken, így próbálva elnyerni a fogyasztók bizalmát. A hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A parlagfő pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, írja a jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, az élénk szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Kora őszies időre készülhetünk ma, túlnyomóan tiszta, derült marad az ég felettünk, a napsütés csak néhol zavarhatják majd kisebb felhősödések, esni sehol nem fog. Élénk erős marad, ugyanakkor az északi, északnyugati szél 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, a szél még sok helyen lehet élénk, 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. Éppen a mai napon van 37 éve, hogy a Def Leppard utoljára lépett színpadra a 2 évvel később elhunyt gitárosukkal, Steve Clarke-kal az MTV VMA díjátadó gálán. A zenész nem csak a banda egyik oszlopos tagja volt, de társszerzőként is neki köszönhetjük a banda ikonikus lágereit. Például a most következő klasszikust. Ez a Rock of Ages. Und da blieben Glauben.

0: 93.9 Rock FM.
1: A következő óránkat az Aerosmith nyitja. Érkezik a Pump című lemez utolsó kislemezes dala. Jön a legjobb rock videó MTV díját is elnyerő The Other Side.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Elkezdődött a Nemzeti Gyászpark felújítása, ősszel is lesz bringás reggeli. Többnyire napos időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át az országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket. A B-heteken hétfőn ülésezik a parlament, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek. A harmadik C-héten a képviselők választókerületi és egyéb feladataikkal foglalkozhatnak. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerekévfordulójára a nemzeti emlékhely és kegyeleti tér ismét

0: fogházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Megvendégelik a kerékpárosokat. Idén ősszel ismét lesz Bringás reggeli és uzsonna. Szeptember 16-án országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a kerékpára a munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a bringázást. A helyszínek listája elérhető a Magyar Kerékpáros Klub honlapján. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A legfrissebb szennyvíz adatok ugyanis a kórokozó örökítőanyag koncentrációjának enyhe emelkedését mutatják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a vírus örökítőanyag a Budapest-délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, a főváros agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécset volt kimutatható. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást, 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt az ősz első vasárnapi rock reggelének második félideje. A kezdőrúgást az Aerosmith végezte el, a sort pedig folytatják a legnagyobb nevek. Én Dandó Ádi vagyok, és 9 óra után velünk lesz a Slayer, jön a Nazareth, és érkezik a Pantera is. Ez pedig a Fuckhead és a

103.9 Rock FM. Minden év augusztus végén vagy szeptember elején tartják az MTV VMA díjátadó gáláját. Bár szinte minden esztendőben történik valami érdekes. Rockzenei szempontból a napra pontosan 37 éve megrendezett 1989-es év ceremóniája meglehetősen emlékezetesre sikerült. A Def Leppard utoljára lépett színpadra Steve Clark gitárossal, Axl Rose Tom Petty-vel duettezett, Vince Neil behúzott egyet Izzy Stradlinnek, fellépett a The Cult és a The Rolling Stones is, John Bon Jovi és Richie Sambora akusztikus medléje pedig inspirációként szolgált a zenecsatorna Unplugged című szériájához. Következzen most egy aznap is előadott klasszikus, ez a Wanted, Dead or Alive.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A múlt héten volt 25 éve, hogy a Phil Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown, Vinnie Paul felállású Pantera utoljára lépett színpadra a Japánban található Yokohama arénában. A bandában akkorra már hatalmas volt a belső feszültség, azonban azt biztosan nem gondolták, hogy akkor zenélnek utoljára együtt. És most nálunk is ők következnek. Ez a Walk.

0: Rock FM. 10 óra után a Queen első nagy sikerdalával megyünk tovább, ami az Egyesült Államokban is meghozta nekik a mainstream áttörést. Jön a Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elrajtolt az idei diák olimpia sorozat. Élénk marad az északias szél. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidő sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködők.

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt szeptember első vasárnapi rock reggele. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 10 óra után is jönnek a legnagyobb nevek. Már is itt lesz a Bon Jovi, jön a Rage Against the Machine, és érkezik a Judas Priest is. Most pedig hallgassunk az Autographre, és hangosítsuk fel a rádiót. Ez a Turn Up the Radio.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Most hétfőn volt 12 éve, hogy elhunyt Jimmy Jamison, a Survivor második énekese, aki mindössze néhány nappal ezelőtt ünnepelte volna a 75. születésnapját. Amellett, hogy neki köszönhetjük a Baywatch betét dalát is, a Survivor olyan top 10-es lágereiben is az ő hangját hallhatjuk, mint a High on You, a The Search is Over, az Is This Love, vagy a Rocky 4 most következő betét dala. Ez a Burning Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM. Éppen a tegnapi napon lett 58 éves Brad Wilk, a Rage Against the Machine, majd az Audioslave dobosa. Most előbbi legnagyobb klasszikusával kívánunk neki boldog szülinapot. Ez a Killing in the Name.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, és elstartolt az évszak első vasárnapi rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után még Dandó Ádi vár benneteket. Na és persze a legjobb rockzenék. Már is érkezik hozzánk a Dio, itt lesz a Stone Temple Pilots, és zenél majd a Lynyrd Skynyrd is. Most pedig a Hobo Bluesben muzsikál.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most hétfőn lett 63 éves Reb Beach, a Winger és a Whitesnake virtuóz gitárosa. Isten éltesse sokáig, mi most egy hatalmas kedvencemmel köszöntjük fel őt. Ez a Winger és a Miles Away.

103.9 Rock FM, és az ősz első vasárnapi rock reggelének végéhez értünk, már csak egyetlen dalra maradt időnk. Én nagyon köszönöm, hogy ezen a hétvégén is velem tartottatok. Remélem, mindenki jól érezte magát. Most Klamancsek Krisztián nyitja ki a rock lexikont, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián vár majd benneteket. Velem legközelebb jövő héten találkozhattok. Jövő szombaton ugyanitt várnak benneteket. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött. Most pedig szóljon a Lynyrd Skynyrd és a Simple Man. Mama

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók. Indul. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
3: A Rock Lexikon első órájának tervezett programja Extreme és a Wholehearted Eddie Money, Think I'm in Love Eddie Money emlékére, ahogy egyébként Stevie Ray Vaughan emlékére is. Jön John Waite és a Double Play, de már most mondom, hogy a második órában is lesz Double Play, méghozzá John Cougar Mellencamp, aki annak idején a Cougar középső nevet használta, de aztán elhagyta. És még az első órában az alternatív rock fene gyerekei, időről időre a legjobbak. Better Naked Ladies, Sister Hazel, vagy a Nine Days, és a részletek azonnal érkeznek. Klamancsek Krisztián vagyok, a Rock Lexikon mai adásában is csak is a legjobbak, a beat rock, a populáris rock, a modern rock, vagy az alternatív rock éveiből, évtizedeiből. 1983 nyára kezdés, amikor a Police még nagyon is létezett. Sting 1984-ben döntötte el, hogy az évtized közepétől szólóban folytatja. Itt a Police és a soft rock szuperschlager, King of Pain.

1039 Rock FM. Ez a Rock Lexikon Eddie Money emlékére a dal 1982-ből Think I'm in Love. Azt gondolom, szerelmes vagyok. Az egykori rendőr, aki aztán rockzenész lett, méghozzá nem is akármilyen, a 70-es évektől már jegyezték az amerikai slágerlistákon. 1986-ban a pályafutás legnagyobb sikere talán a Take Me Home Tonight volt. Ezen kívül énekelte a Walk on Water-t, énekelte az I'll Get By-t, és az imént hallott Think I'm in Love-ot is. Eddie Money néhány évvel ezelőtt elment közülünk, de az emlékét és a több évtizedes munkásságát örökre őrizzük. John Waite Double Play érkezik most. Egészen pontosan a szóló karrier is és a Bad English pályafutása is. John Waite már a 70-es években is nagyon jól énekelt és nagyon jól zenélt, de soha nem olyan jól, mint 1984-ben egyedül, amikor a Missing You vezeti az amerikai slágerlistát 84. augusztusában. A Bad English pedig ugyanennek az évtizednek a vége felé jön létre olyan slágerekkel, mint a Possession vagy a szintén amerikai listavezető dal When I See You Smile. John Waite munkássága örök minimum 3 évtizeden keresztül, 70-es évek, 80-as évek, 90-es évek is, és ezekből az évtizedekből két kiemelkedő alkotás, két amerikai listavezető. Először jön a Missing You, utána a Bad English, és a When I See You Smile. Every time

a csapat neve P-Mobil, ez a Miskolc és ez a Rock Lexikon. Schuster Lóránc szerzeménye 1980-ból, éppen elkezdődnek a 80-as évek, és befejeződik a 70-es évek, amire ugye azt szoktuk mondani, a klasszikus rock igazi évtizede. Persze 1980-ban még senki sem mondta volna meg, hogy jön a populáris rock évtizede. A 80-as évek egyébként is a popkorszak. Na de a P-Mobil maradt az, aminek megszoktuk. Hiába jöttek az évtizedek, vagy az évtizedváltások. És még John Waite és a Missing You, illetve a Bad English és a When I See You Smile, vagyis John Waite Double Play megelőzőleg, ez is a klasszikus rockból gyökeredzik, miközben John Waite már szólóban is nyomta a 70-es években, de ahogy említettem, sosem olyan jól, mint 1984-ben a Missing You-t, ami vezeti az amerikai slágerlistát. És utána még a Bad English is, a szuperformáció, amelyik szintén vezeti az amerikai slágerlistát 1989-ben a When I See You Smile című dallal. John Waite a klasszikus rock évtizedében formálódik, és a populáris rock évtizedében a 80-as években teljesedik ki ilyen és ehhez hasonló sikerekkel. Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble a folytatásban. Egy ritkán hallott előadó és egy ritkán hallott formáció. Stevie Ray Vaughan Dallasban, Texasban 1954-ben született, 1990-ben halt meg. Amerikai gitáros, zeneszerző és énekes, gyakran emlegetik nevének rövidítését, vagyis az SRV kezdőbetűket. Dallasban nevelkedett bátyja Jimmy Vaughan, szintén blueszenész. 1965-ben a testvérek blueszenei pályafutása majdnem véget ért szüleik által, mivel drog és alkoholfogyasztásuk nőtt. Mégis a korlátozások ellenére csak megszállta a kis Stevie-t az ördög, idézőjelben. Saját bevallása szerint egy dallasi gyorsétteremben dolgozott mosogató fiúként, amikor azt mondta magának, ezt már pedig soha többet újra gitározni fogok, mint Albert King. 1973-ban úton hazafelé Stevie megtalálta első feleségét, egy 1959-esnek hit Fender gitár személyében, ami az első helyen maradt egész élete során, már ami a gitárokat illeti. És hogy mi volt a Double Trouble? A Double Trouble Austin környékén tevékenykedett, és Texasban hamar nagy ismeretségre tett szert. Felfigyelt tehetségre Johnny Winter gitáros és Clifford Anton, a legendás Anton's Club vezetője is. Az áttörést az 1980. április 1-én Steamboat 1874-ben Austinban rögzített fellépés rádió felvétele jelentette számukra, melynek felvétele Mick Jagger kezei között landolt. Hölgyeim és uraim, a Rock Lexikonban most Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble, a dal a Crossfire 1989-ből.

0: 93.9 Rock FM.
1: Billy Squire-nek hívják ezt az előadót, és a Rock Me Tonight a populáris rockkorszakban óriási szenzációnak számított, lévén a kislemez 1984-es. Eredeti nevén William Highslip Squire, amerikai rockzenész és énekes, akinek arénás rock és crossover slágerei voltak a 80-as évek elején. Olyannyira népszerű volt, hogy a zenei alapokat még évtizedekkel később Eminem is kölcsönvette. Eminem egyébként is egy érdekes jelenség, a fehér rapper srác, aki a 90-es évek végén kezd, a 2000-es évektől szupersztár, és mégis mindig valahogy visszanyúl az ős rock klasszikus slágerekhez, mint például Aerosmith Dream On, vagy az imént hallott Billy Squire és a Rock Me Tonight. Egyébként 1984 egy nagyon érdekes év, hiszen már emlegettem, John Waite és a Missing You kapcsán vezeti az amerikai slágerlistát a dal. Billy Squire pedig bekerül ugyanebben az évben, 1984-ben az amerikai első 20-as mezőnybe ezzel a dallal, a saját szerzeménnyel. LGT még és a síneken, Adam is Anna születésnapjára is, aki az LGT rengeteg slágerét szerezte, ezt például éppen nem, Stevanovit Dusán Karácsony János szerzeménye 1982-ből. Na de hát az LGT 5. tagja titokban mindig is Adam is Anna volt, van és lesz is. És a mostani hármas blokk legelején még Stevie Ray Vaughan, Dallas, Texas és a Double Trouble. A Dallas-Texas megnevezés ugye a származást jelenti, a texasiak kapcsán általában a ZZ Topot szoktuk emlegetni, na de a rock élet másik jeles képviselője például Stevie Ray Vaughan és a Double Trouble. A Crossfire sláger 1989-es. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában a Rock Lexikonban, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben, és a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és az alternatív vagy a modern rock évtizedei ezek. Az elmúlt hetekből annyira népszerűek az alternatív rock műsorok, amik például a 90-es évek korszakait vonultatják fel, hogy ma is van alter rock hármas mezőny. Volt a Bare Naked Ladies 1998-ból az egyik speciális rock lexikonban, amikor az amerikai alternatív rock slágereket vettük a 90-es évekből. Közepe? Vége? Tulajdonképpen mindegy, de a Bare Naked Ladies egyetlen hétre amerikai listavezető volt azzal, hogy One Week. Aztán jön a Sister Hazel és az All For You 97-ből, vagy a Nine Days Absolutely Story of a Girl, ez pedig már a 2000-es évek terméke, kereken 2000-es, és a nyár egyik legnagyobb alternatív rock slágere volt. De most a hármas blokk legelején Bare Naked Ladies. It's been

103.9 Rock FM és a Rock Lexikonban az Alter Rock 3-as fogat, mert hogy az elmúlt hetekben és hónapokban annyira népszerűek az alternatív rockot bemutató külön kiadások, illetve speciális Rock Lexikonok, hogy időről időre visszaköszönnek az ilyen és ehhez hasonló slágerek. Az amerikai alternatív rock tündöklésében bemutattam az egykori listavezetőt, a Bare Naked Ladies-t és a One Week-et 1998-ból, és amiket még sosem mutattam be, de a mai műsorban igen, Sister Hazel és az All For You 97-ből, illetve a Nine Days nevű csapat, a dal címe Absolutely Story of a Girl. 2000 nyarán ez az amerikai rock number one. Az első órát pedig hamarosan követi a második a mai Rock Lexikonban, és már előre szólok, hogy a második órában John Cougar Mellencamp Double Play, ahogy az első órában volt John Waite Double Play. A részleteket hamarosan mondom, de most még egy amerikai listavezető, de 1994 nyaráról. Jött, látott és győzött, és aztán soha többet nem énekelt, fele ekkora slágert sem, Lisa Loeb, aki már az 50-es éveiben jár, de 94 nyarán nem volt ennél jobb, ráadásul az amerikai poplistákon. A dal egyébként a Reality Bites című film fő zenei betétje lett. Íme Lisa Loeb és a csapat, a Nine Stories, a dal címe Stay. I missed you.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikon első óráját hamarosan követi a második.
0: Benne az Alien and Farm
1: és a Smooth Criminal. Michael Jackson születésnapja is lenne ezekben a napokban, őrá is emlékezünk, bár semmi köze a rockhoz, ha csak így nem. És jön a korál, és a válaszra várunk.

Rock Lexikon Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájának tervezett tartalma Korál és a válaszra várva a Queen és a Play the Game, és persze a már beígért John Cougar Mellencamp Double Play. Az évszámok az ő esetében a 80-as évek, 1982 és 87, megint a populáris rocknál tartunk. Lehet ezt ötvözni a countryval? Country rockkal? Lehet. Persze mindenki tudja a választ. Johnny Vincent még a nevek között, a Foreigner, a The Rolling Stones vagy a Grateful Dead. A részletek hamarosan. Klamoncsek Krisztián vagyok. A második óra kezdése Michael Jackson születésnapjára, Michael Jackson emlékére az Alien Ant Farm és a Smooth Criminal feldolgozás. Eredetileg a Bad albumon, eredetileg 1987-ben jelenik meg, és minden idők egyik legnagyobb slágere a pop királyától. Hogy lesz belőle rock? Hát feldolgozással 2001-ben. Íme az Alien Ant Farm.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban a kellemes zenék között a Queen és a Play the Game. Ennek is van aktualitása, 1980 nyarán az egyik legkellemesebb és az egyik legjobb Queen dal, persze olyanok árnyékában, mint a Crazy Little Thing Called Love, vagy az Another One Bites the Dust. Óriási meglepetésre mindkettő amerikai listavezető sláger lett. Éppen elmúlnak a 70-es évek, és éppen kezdődnek a 80-as évek. A Queen életében is Flash Gordon az évtized elején még az óriási szösszenetek között, és 1984-ben majd jön az új album, a Works. Korál még, és a válaszra várva Balázs Ferenc és Horváth Attila szerzeménye a 80-as évek elejéről, 1982-ből, és amivel a második óra kezdődött, az Alien Ant Farm és a Smooth Criminal, a szenzációs modern rock feldolgozás. Na jó, alternatív rock feldolgozás is lehet, ettől még az eredeti Michael Jackson és a Bad album, és a 87-es szupersláger a Smooth Criminal, ennek a feldolgozása 2001-ben ez a szupersláger. Minden héten csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. John Cougar Mellencamp Double Play most. Korábbi nevein Johnny Cougar, John Cougar és aztán a teljes név, amit a 80-as években, de még a 90-es évek elején is használt, John Cougar Mellencamp. Amerikai zenész, énekes, dalszerző, festő és színész is, de még filmrendező is. 2008. március 10-én bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, 2018. június 14-én a Songwriters Hall of Fame-be is bekerült. Legnagyobb zenei hatásai Bob Dylan, Woody Guthrie, James Brown és a The Rolling Stones. A Rolling Stone magazin írója, a Billboard magazin szerkesztője és a Creedence Clearwater Revival korábbi énekese John Fogerty is pozitívan nyilatkoztak munkásságáról. Johnny Cash a 10 legjobb dalszerzőből az egyiknek nevezte. John Cougar Mellencamp érdekes módon szintén a 80-as években teljesedett ki a populáris rock korszakában. 1982-ben amerikai listavezető volt a Hurt So Good, és 1987-ben az egyik legnagyobb sikere a Paper in Fire volt, amerikai top 10-es siker. Ezen kívül ismerjük még a Jack and Diane-t a 80-as évekből, vagy a 90-es évek elejéről a Michelin Degeo csellóval énekelt Wild Night duettet, amit szintén bemutattam már a Rock Lexikonban. Hölgyeim és uraim, John Cougar Mellencamp Double Play most, itt a Hurt So Good és a Paper in Fire.

Klasszikon. Klavancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 103.9 Rock FM.
1: Török Ádám és a Mini az elmúlt percekben, a dal címe Vissza a városba. 1979-ből megint a klasszikus rocknál tartunk, és a legendás 70-es éveknél, és egyébként is a magyar legendás előadóknál. A klasszikus rock évei a 70-es években rendkívül erősek voltak Magyarországon. Ennek egyik jeles képviselője Török Ádám, és még John Cougar Mellencamp, még megelőzőleg a Double Play a rock lexikon mai második órájában. Az 1982-es amerikai listavezető siker a Hurt So Good és az 1987-es Paper in Fire, ami abban az évben az amerikai listák első 10-es mezőnyébe jutott. Hétről hétre csak is a legjobbak a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában, és a vasárnapi ismétlésben 4 évtized zenei munkássága, minimum a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock, az alternatív rock, de még a modern rock is, ez már lehet, hogy 5 évtized is. Johnny Vincent a folytatásban. Ismerős a név? Johnny Vincent amerikai énekes, a Lynyrd Skynyrd Daily Rock együttes jelenlegi énekese, öccse a Lynyrd Skynyrd társalapítójának és egykori énekesének, Ronnie Vincentnek, valamint a Szörét Special alapítójának, Donny Vincentnek. Micsoda nevek, micsoda együttesek, micsoda énekesek, és ez mind-mind rock. Legyen klasszikus? Hát a Lynyrd Skynyrd esetében félig meddig még beat rock is lehet, de ha a 70-es évektől gyökeresztetünk mindent, akkor ez bizony klasszikus rock még 1990-ben is, amikor Johnny Vincent azt énekelte a Brick

93.9 Rock FM. Ez a Rock Lexikon és egy nagyon pici diszkó. Igen, nem tévedek. A The Rolling Stones nevű csapatot nagyon sokat bírálták a 70-es évek végén, hogy lehet mixelni a rockot a diszkóval. Nem ők voltak az egyetlenek. 1979-ben jött a Pink Floyd, az Another Brick in the Wall című dallal is, és a funky alapokra helyezett Queen, Another One Bites the Dust című dala is 1980-ban vezeti az amerikai slágerlistát. Íme a részletek. A Pink Floyd zenei alap...

Ehhez képest a The Rolling Stones 1978-ban vezeti az amerikai slágerlistát azzal, hogy Miss You és a csapat pályafutásának az elmúlt évtizedekből minden idők egyik legjobb slágere. Foreigner még megelőzőleg, és a Feels Like the First Time ebben a hármas blokkban az 1977-es klasszikus rock siker, és ha már a klasszikus rocknál tartunk, akkor Johnny Vincent és a Brickyard Road 1990-ben is létezik klasszikus rock, legalábbis a 90-es évek kezdetén pont így szól. A mai műsorban a klasszikus rock és a populáris rock ezek szerint kézenfogva járnak, egy óriási ugrással 1978-ból és a The Rolling Stones Miss You című slágerétől majdnem 10 évvel feljebb 1987-ben kötünk ki, amikor a nyár egyik legnagyobb slágere és amerikai rocklista vezetője a Grateful Dead és a Touch of Grey.

0: 93.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban Metallica. Bár ezt a rajongóknak valószínűleg nem kell mondani, állítólag egy gitárpendítésből, egyetlen egy ütemből vagy dallamból is megmondják, hogy ez bizony a Metallica. Az elmúlt percekben a Sad But True, az 1991-es augusztusi óriási siker. Azt írja a szaksajtó egyébként a Metallica fekete albumáról, hogy az azonos nevű zenekar 5. albuma, gyakran fekete albumként hivatkoznak rá a borítója miatt, amely teljesen fekete, kivéve egy halvány Metallica logót és egy kígyót. Ez nem a zenetörténet első ilyen albuma. Prince például 1987-ben kiadni tervezett, végül 94-ben kiadott nagy lemeze is teljesen fekete borítóval rendelkezett. A Metallica eltávolodott a thrash gyökerektől, lágyabb dalok születtek, köztük két ballada is, a Nothing Else Matters és a The Unforgiven. Ez a lemez hozta meg a zenekar nagy kitörését, sikerére jellemző, hogy még 2006. februárjában is egy hét alatt 6000 példány kelt el az akkor 15 éves lemezből, ami így az amerikai összesítések szerint összeladás tekintetében már 2014 májusában átlépte a 16 millió példányt. Lassan-lassan itt a vége a mai két órának, a Rock Lexikonban 4 évtized munkássága, a beatrocktól a populáris rockig, a modern rocktól az alternatív rockon keresztül, a klasszikus rockig, és hát persze az évtizedek a 60-as évektől egészen a modern rockig, vagyis a 2000-es évek szuper slágereig terjednek. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Steve Winwood munkásságával búcsúzom, aki ritka vendég, de újabban egész sűrűn igyekszem beszerkeszteni, mert hogy a 80-as években Steve Winwood szóló karriere semmi máshoz nem hasonlítható. Két amerikai listavezető sláger, 1986-ban a Higher Love, 88-ban a Roll With It, és ezen kívül az album, a Back in a High Life Again, 1987-ben a címadó kislemez is kiadásra kerül, és szintén amerikai slágerlistás. A Rock Lexikon mai adását egy hét múlva egy újabb követi, Steve Winwooddal búcsúzom, Back in a High Life Again.

Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. 14 óra után vagyunk, nem egészen 6 perccel, úgyhogy véget ért a Rock Lexikon, viszont elkezdődött a rock hétvége, megállás valamint megszakítás nélkül, csak is a legjobb rock dalokkal. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, 20 999 1039, ez pedig változatlanul az SMS Viber. Jöhet minden!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Queen, valamint a Bohemian Rhapsody itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön Demián Ferenc, aki nemrég a Dunakeszi Fesztiválon koncertezett, de nincs itt megállás. Szeptember 12 Szent Miklósi napok, szeptember 19 Topolya, majd december 21 a szokásos születésnapi nagy koncert. Demián 80 címmel. Ezek a kövi turné állomások.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a 14. kerületben a Kocsó-Pongrácz úton, úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában, nem még hozzá mindkét irányban, és hasonló még a helyzet a 9. kerületben a Vágóhíd utca belső szakaszán is, úgyhogy itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Poison és az Unskinny Bob itt a 103.9 Rock FM-en. Rick Springfield, The Jesse's Girl, lesz pedig az első óránknak a vége, de közel sincs még vége, mármint a rock hétvégének, úgyhogy érdemes maradni a következő órában is, innen folytatjuk.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a rock hétvége velem Schubert Krisztiánnal, a legeslegjobb rock dalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy továbbra is várom. Bármink van, osszuk meg, segítsünk egymásnak. Az SMS Viber 20999 1039, az e-mail pedig infokukat rockradio.hu. Köszönöm szépen, cserébe pedig itt a Here I Go Again. No,

Ez volt a Separate Ways itt a 103.9 Rock FM-en. És a kövi előtt gyors névnapozunk, sőt duplán, ugyanis Beáta és Zakariás névnapok vannak. Úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsop, srácok, megy a pacsi. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki itt ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit, I hate myself online, jó? Amit már miközben nem is indítottam itt a rakon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás van még a 11. kerületben a Kemenes utcában, ezeken kívül pedig korlátozások nehezítik az előrejutást a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. 16 óra előtt egy picivel jön az óra vége. Don't look back in anger. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. Viszont rögtön utána folytatjuk. Living after midnight. Álmodban jönnek a démonok.

16 óra után vagyunk 9 perccel. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Folytatjuk itt a 103.9 Rock FM-en. Megállás, valamint megszakítás nélkül. A stúdióban Sobert Krisztián. 20999 a 103.9, ezen elérhető vagyok, mind SMS, mind Viber, de lehet begyomni e-mailen és infokukat szorokradio.hu. Köszönöm szépen. És akkor jön a next, Back to the Bone. Most itt a

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Seinfeld, a Szabad Madár itt a 103.9 Rock FM-en. AC/DC, Highway to Hell, ez pedig a kövi, viszont előtte egy gyors válasz, ugyanis rengetegen írnak azzal kapcsolatban, hogy lesz-e újra Iron Maiden-es figura és ajándéktárgyjáték. Nem tudom megmondani. A hétre kiosztottuk az ajándéktárgyakat, az biztos, úgyhogy a játék egyelőre véget ért, de

0: közlekedés.
1: Új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton, a Rákóczi tértől egészen a Pál utcáig, méghozzá a Petőfi híd felé, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán sávlezárás nehezíti a haladást az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza térnél, és van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton. Figyeljünk egymásra!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Brian Adams, When You're Gone. Ez most a sereghajtónk, aztán jön majd némi szünet, de ígérem, hogy a következő órában innen folytatjuk. Igaz, hogy az utolsó vasárnap délutáni óra, de közel sincs még vége a rock hétvégének. Pont még ott van a mező.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

elkezdtünk egy újabb zenei órát, és hát nem is akár melyiket, a mai délután utolsó 60 percét itt a Rock hétvégében, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián, és hát folytatjuk megállás, valamint megszakítás nélkül. It's not enough, ez a kövi, és amikből még szintén nem elég, azok az infok és az üzenetek, úgyhogy ha van valamink, akkor osszuk meg egymással. Az SMS és Viber számunk 20 999 103.9. Köszönöm szépen!

Ez volt a You Really Got Me, itt a 103.9 Rock FM-en. Aerosmith Crane, ez pedig a Next lesz, viszont előtte egy nagyon fontos információ, www.rockradio.hu, ugyanis itt lehet online hallgatni minket, sőt, lehet szemezgetni rengeteg érdekes cikk közül is, úgyhogy szerintem érdemes kattintani.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Rákóczi híd a Soroksár úti lehajtóján, úgyhogy csak óvatosan. Aztán hasonló még a helyzet a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és van egy lezárás a 13. kerületben a Katona József utcában. A tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Jimmy Jamison és az I'm Always Here itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már más hátra, mint az óra és a délután vége. Rolling Down the Highway, ezzel zárjuk mindkettőt, viszont közel sincs vége még a rock hétvégének, úgyhogy mindenképpen érdemes maradni. Pici szünet, aztán jövök vissza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Még jobb. Még itt vagyok. Nagyon szuper vasárnap estét hálom mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Suvájt Krisztián. És hát még két óra a Rock hétvégével, és meg is húzzuk. Mindjárt jön Billy Idol-tól a Money Money, de még előtt itt a Scorpions, meg a Still Loving You. Ja, közben ha üzennénk 20 999 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

volt az I Wanna Rock, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai jön, méghozzá az Edda, akik szeptemberben is folytatják a koncertezést. 11-én Ipolyság, 12-én Nagykáta, 13-án pedig Hajdúszoboszló. Ezekre hangolódunk most.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Figyeljünk és vigyázzunk egymásra. Aztán félpályás lezárással a 2. kerületben a Törökvész úton, ezeken kívül pedig van egy lezárás a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

tűzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

A piramis és a szabadnak születtem, mint a 103.9 Rock FM-en. For You, ez pedig az óra vége, és rögtön utána meg is kezdjük a mai Rock Hétvége utolsó 60 percét, de ne felejtsük el, hogy 20 órától pedig majd Rock the Night. Hosszú még az este. Princess,

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

19 óra után vagyunk, nem egészen 8 perccel, és hát megkezdtük a mai Rock Hétvége utolsó 60 percét itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban továbbra is Schubert Christian, a breakfastában pedig még mindig mi más, mint a legjobb rockdalok. Például Guns N' Roses, Paradise City, aztán AC/DC, You Shook Me All Night Long. Közben pedig még mindig záporozhatnak az infóküzenetek, bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt az LGT és az Álomarculány itt a 103.9 Rock FM-en. Rainbow, Since You've Been Gone, ez pedig a kövi lesz, de előtte gyors időt járunk. Nézzük, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra. Elvileg keddig marad a napos idő, a csúcsok 30 fok környéken alakulnak majd, és érdemes kihasználni, ugyanis szerdától megjön a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán egy sávlezáráson a 22. kerületben a Leányka utcában, valamint van egy forgalmi rendváltozás a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is. Itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Hooligans és a Félember itt a 103.9 Rock FM-en. Poison, Nothing But A Good Time, ez pedig a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége, viszont nem állunk meg itt, perceken belül startol a Rock the Night, és én is maradok, úgyhogy aki teheti, tegyen ugyanígy.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Megkezdtük. Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Örgünk egészen éjfélig megállás, valamint megszakítás nélkül. A stúdióban Schubert Krisztián. És hát van nekem egy ilyen elérhetőségem, ahol lehet zaklatni az SMS és Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. És akkor a next. Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Cream és a White Room itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig tankcsapdázunk a srácokkal. Egyébként legközelebb szeptember 11-én találkozhatunk majd a helyszín Pécs. Aztán szeptember 26 Kecskemét, majd egy életmentő koncert az Élet a legjobb méreg címmel október 9-én itt Budapesten a Barbanegrában. Ha mennénk bármelyikre, jó bulit!

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a 14. kerületben a Kocsó-Pongrác úton, úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában, méghozzá mindkét irányban, és hasonló még a helyzet a 9. kerületben a Vágóhíd utca belső szakaszán is, úgyhogy itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Billy Idol és a Rebel Yell itt a 103.9 Rock FM-en. Fate No More Epic, ez pedig az óra vége, aztán pici szünet, viszont a következő 60 percet is hasonlóan jó dalokkal töltöm meg, úgyhogy érdemes maradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

Dehogy vagyok. Sőt, már hozom is a fajta test. Nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És van egy elérhetőségem is, sőt több is. Az SMS Viber 20999 1039. Az e-mail pedig infokukac@rockradio.hu. Bármi van, ezekre jöhet.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Ez volt Iggy Pop és a Last for Life itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig egy újabb hazai jön, méghozzá Charlie és a skandináv éjszakák, ami élőben is felcsendülhet majd szeptember 11-én itt Budapesten a Valvanegrában. De itt nincs megállás. Október 3-a Veszprém, november 3-a Baja, majd november 15-e Székesfehérvár. Ezek lesznek a kövi turné állomások. Nem mondja senki, hogy nem szóltam.
1: Csak ki

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás van még a 11. kerületben a Kemenes utcában, ezeken kívül pedig korlátozások nehezítik az előrejutást a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Piramis, és az őszintén akarok élni itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már hátra, mint egy track, Blinded by the Light, amivel zárjuk az órát, aztán fél táv, ami azt jelenti, hogy még 2x60 perc vissza van.

Ez volt az Omega és az Arc, itt a 103.9 Rock FM-en. 33 év után pedig újra ismét együtt zenél majd a Deep Purple és Richie Blackmore. Erről és még sok minden másról is olvashatunk bővebben a weblapunkon www.rockradio.hu, de akár online is lehet hallgatni minket, ez csak a jobb felső sarokban lévő online lejátszás gombra kell kattintani. És ilyen remek dalok szólnak, Black Wallowet, ezt azon most itt a rockon.

stupid. Még mindig itt. Ja, nem? Ez a 103.9 Rock FM. You've got another thing coming. Ez pedig a kövi lesz majd, de előtte gyors kitekintés. Nézzük, hogy milyen időt jósolnak nekünk a jövő hétre. Elvileg keddig marad a többnyire napos idő, a csúcsok 30 fok környéken alakulnak majd. Aztán szerdától megérkeznek a felhők, sőt, csapadék is lesz, meg egy pici leülés. 19 és 25 fok között alakulnak majd a maximumok. Ennyi legyen nálunk.

ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, ami azt jelenti, hogy lassan emelkezzük a mai utolsót, de még befér a Kiss és a Crazy Crazy Nights. Ezt az a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Benne az utolsó órában ez, még mindig a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. 23 óra után 9 perccel folytatjuk a vasárnap estét, máron még vissza van belőle. Egy-két track még biztos, ezt megígérhetem a stúdióban, Schubert Krisztián. És van egy SMS és Viber számunk, amire várom az infókat, üzeneteket. Ha van valamink, akkor segítsünk. 20 999 103.9. Köszönöm.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Metallica és az Unforgiven, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a bikini, valamint a nehéz a dolga a katonának, na meg mellé egy gyors promó, tudjuk, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig jön majd Klamancsi Krisztián. Rengeteg infót hoz, és persze pörgeti a legjobb rockdalokat, úgyhogy aki teheti, füleljen ránk majd akkor is. Na meg a folytatásban is, ahogy mondtam, bikini, nehéz a dolga a katonának.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Whitesnake és a Fool for Your Love in itt a 103.9 Rock FM-en. És a benne a hajrában közeledik a műsor vége. Arcok áruhában, NG, Born to be Wild. Ezek még biztosan jönnek, most viszont a Linkin Park-kal folytatjuk. Ez már